0: regisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelnicsenu légibázison, a Deveszelői rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába építenek gátat és engednek plusz vizet a Dunába, augusztusban már alig ha indul újra Románia atomerőműve. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac, a vásárlók viszont óvatosabbak lettek, a legkeresettebbek a régi építésű kétszobás lakások. Nem fogynak az okostelefonok, világszerte 11%-kal estek az eladások. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Augusztus végéig várhatóan egyik reaktort sem tudják újraindítani a csernavodai atomerőműben, hiába próbálnak rendkívüli vízügyi beavatkozásokkal több vizet juttatni hozzá a Dunából. Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára kijelentette, a mostani előrejelzések alapján nem számít arra, hogy a hónap végéig eléggé megemelkedjen a vízszint az újraindításhoz. Az államtitkár szerint bár Németországban, Ausztriában és Magyarországon már növekedett a Duna vízhozama, ám ennek hatása csak több nap alatt érkezik meg Romániába. A román hatóságok hetek óta egyre rendkívülibb módszerekkel próbálnak több vizet irányítani Csernavodához. Korábban sziklát robbantottak a Duna medrében, kotortak és kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el. Továbbra is aktív maradt a romániai ingatlanpiac 2026 első felében, ám a vásárlók viszonyulása érezhetően megváltozott, derült ki egy friss jelentésből. A Remax barométere szerint a bővebb kínálat és a bizonytalan gazdasági környezet miatt a vevők alaposabban mérlegelik a lehetőségeket, ami hosszabb döntési folyamathoz és nagyobb alkupozícióhoz vezetett. Az elemzés szerint a piac nem áll le, hanem egyfajta újraegyensúlyozáson megy keresztül, amelyben a kereslet-kínálat viszonya egyre inkább a vevőknek kedvez, aki tájékozottabb, válogató és több ideje van választani, mert bővebb a kínálat. Az érdeklődés továbbra is elsősorban a régi építésű kétszobás lakásokra irányult, amelyek a legelérhetőbb opció mind az első lakást vásárlók, mind pedig a befektetők számára. A legtöbb tranzakció a félközponti és a fejlett infrastruktúrájú lakónegyedekben zajlott, ugyanakkor a nagyvárosok közelében fekvő települések iránti érdeklődés is magas maradt. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában, derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása, főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt, ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt, ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások, éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. Szigorúan ellenőrzik a betegszabadságokat, tavaly 1 millió leínybírságot szabtak ki. Újra megnyitják a roncsprogramot minden kategóriára, így a motorkerékpárokra is jut forrás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hamarosan az elektronikus személyazonosító igazolvány válthatja fel a jelenlegi egészségbiztosítási kártyát. Az átállás azonban nem egyik napról a másikra történik. A két okmány egy ideig párhuzamosan használható. A szabályok és a technikai utasítások közzétételéig a betegeknek meg kell őrizniük a jelenlegi kártyát, és továbbra is be kell mutatniuk az egészségügyi szolgáltatóknál. Az európai szabályozás szerint a régi személyigazolványok az egyes dokumentumokon feltüntetett lejárati időpontig érvényesek, de legkésőbb 2031. augusztus 3-áig. Ezt követően azokat a hatóságok által bevezetett két új típus egyikére kell lecserélni, a csippel ellátott elektronikus személyazonosító igazolványra, vagy az egyszerű elektronikus adattároló nélkül készült személyigazolványra. A csippel rendelkezők esetében az új okmány átveheti a jelenlegi egészségügyi kártya szerepét, lehetővé téve a személyazonosítását és hitelesítését az egészségbiztosítási informatikai platformon. Az új okmány nem tárol majd diagnózisokat, laboreredményeket, recepteket, beutalókat vagy a korábbi orvosi vizsgálatokat. Nem csak az orvos döntésén vagy az orvos és a beteg megállapodásán múlik, hogy ki és hány napra mehet betegszabadságra. Annak kiállítását ugyanis pontos szabályokhoz kötik, megsértésükért pedig akár több ezer lejes bírság is járhat. A romániai egészségbiztosítási pénztárak tavaly több mint 150 ezer betegszabadságra jogosító orvosi igazolást ellenőriztek. Ezek során számos visszatérő problémát tártak fel. Gyakran hiányzott a betegség alakulásának nyomon követésére szolgáló terv, vagy az nem az előírásoknak megfelelően töltötték ki. Hiányzott az orvos aláírása vagy pecsétje, így az orvos formálisan nem vállalta a felelősséget az abban szereplő orvosi utasításokért. Ugyancsak gyakori szabálytalanság volt, hogy hiányzott a munkáltatói igazolás, vagy az nem felelt meg az előírásoknak. Ismét elérhetővé válnak a támogatási keretek a roncsprogramban, miután a korábban lefoglalt, de végül fel nem használt utalványok összegeit újraosztja a minisztérium, jelentette be Diana Buzoianu ügyvivő, környezetvédelmi miniszter. A döntés értelmében valamennyi jármű kategóriában beleértve a belső égésű, a hibrid, a plug-in hibrid, az elektromos autókat, valamint a motorkerékpárokat is újra megnyílik a pályázati lehetőség. A tárcavezető tájékoztatása szerint a motorkerékpárok esetében a most felszabaduló összeget jelenleg körülbelül 3 millió lejre becsülik. A többi jármű kategória esetében a pontos visszaosztható összegek meghatározása még folyamatban van. A miniszter várakozásai szerint a keretek átcsoportosításáról szóló döntés még a hét folyamán megszületik.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Beleragadt az ország a kormányválságba, 110 napja csak ügyvivő kabinet működik. Már nem kell erkölcsi bizonyítvány a gépjárművezetői vizsgaira csomagjához. Románia többet is hajlandó fizetni az amerikai katonai jelenlétért, csak hogy Trump ne vonjon ki újabb csapatokat az országból. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Miklós Orbán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott. A PSD és a PNL-RMDS alkalmi szövetséget továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. A hosszantartó kormányválságnak már gyakorlati következményei is vannak. Egy korlátozott jogkörrel működő kabinet ugyanis nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és nem tud olyan nagy horderejű törvény tervezeteket keresztül vinni, amelyekhez stabil parlamenti háttérre lenne szükség. A politikai padhelyzetet közben a kormánypártok számára kedvezőtlen bírósági és alkotmánybírósági döntések is tovább bonyolították. Ezek között van a PNL kongresszusán elfogadott döntések, valamint a Bolozsán kormány egyes határozatainak bírósági felfüggesztése. Egyszerűbbé vált a gépjárművezetői vizsgára való jelentkezés. A jogosítvány megszerzéséhez összeállított iratcsomaghoz ugyanis már nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni. A gépjárművezetői engedélyek és járműnyilvántartások főigazgatósága szerint a változtatás célja az ügyintézés egyszerűsítése és gyorsítása, mivel egy olyan adminisztratív lépés marad el, amelyhez szükséges információkat a hatóság maga is le tudja kérni. A szolgálat a jelentkező hozzájárulásával informatikai úton ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a vizsgára bocsátás törvényi feltétele. Ha a bűnügyi nyilvántartásban bejegyzés található, az erkölcsi bizonyítványból származó kivonatot maga a szolgálat csatolja az iratanyaghoz, ezért azt ilyen esetben sem a jelentkezőnek kell beszereznie. Románia és a NATO keleti szárnyának több más országa is kész lenne nagyobb részt vállalni a területén állomásozó amerikai katonák és katonai bázisok költségeiből, hogy ezzel tántorítsák el a Trump adminisztrációt az európai csapatlétszám további csökkentésétől, írja a román sajtó a Bloomberg értesülései alapján. Az amerikai kormány jelenleg felülvizsgálja az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét, a folyamat várhatóan decemberig tart. Romániának különösen érzékeny a kérdés. Az amerikai erők elsősorban a Konstanca megyei Mihail Kogelnicsenu légi bázison, a Deveszelői rakétavédelmi bázison, valamint az aranyosgyéresi katonai repülőtéren vannak jelen. Az Egyesült Államok korábban már mintegy 1000 katonát kivont Romániából, miközben az orosz-ukrán háború intenzitása nem csökken, és a határsértő drónincidensek is egyre szaporodnak.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 8 óráig fog szórakoztatni titeket itt a 89,6-on, ma augusztus 26-án szerdán is, és ezt a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokat teszem, ezért kezdünk most Cameron Whitcomb vadiú slágerével, szóljon tehát a Kingdom of Fear.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Nikus Ordán államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott, a PESZEDÜ és a Feneri Ussari RMDS alkalmi szövetsége továbbra is külön-külön jelöltet támogat, az AUR pedig előrehozott választást akar. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy szerintetek, ha lennének most választások, ki nyerne? Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Hello Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok, mert persze faggatózik is nálatok. Ma annak kapcsán, hogy szerintetek, ha lennének most Romániában választások, ki nyerne? Annak apropóján, hogy Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik. A kormányválság konkrétan május 5-én kezdődött, amikor a szociáldemokrata párt kilépett a kormánykoalícióból, majd az ellenzéki románok egyesüléséért szövetség szavazataival átment az Ilija Bolozsán kabinetje elleni bizalmatlansági indítvány. Azóta a Bolozsán kormány korlátozott jogkörrel vezeti az országot. Nikos Ardán előbb Eugen Tomákot próbálta miniszterelnökként elfogadtatni, de mögötte nem alakult ki működő parlamenti többség. Aztán Adrián Vesteát jelölte kormányfőnek, akinek kabinetje június 22-én bukott el a parlamenti szavazáson. Vesteá jelölése ráadásul a Nemzeti Liberális Párttal is konfliktushoz vezetett, mert az államfő a párt vezetésének támogatása nélkül nevezte meg őt. Azóta, vagyis 62 napja, Nikos Ardán nem tett újabb jelölést. Az államfő azt közölte a pártokkal, hogy csak akkor nevez meg új miniszterelnök jelöltet, ha előbb egyértelmű, stabilis aláírásokkal is vállalt parlamenti többséget tudnak felmutatni. Jelenleg két formális javaslat van az államfő asztalán. A PSD Szorin Grindeanut szeretné miniszterelnöknek, míg a Penelli, az Usseri és az RMDS Siegfried Muresánt támogatja. Az AUR közölte, hogy olyan kormányt nem szavaz meg, amelynek nem tagja, és továbbra is előrehozott választást követel. Engem pedig érdekelne, hogy szerintetek, ha most lennének választások, akkor ki nyerne? Ti folyamatosan csak nyertek velünk, mert a legnagyobb slágereket hozzuk folyamatosan, ráadásul maradunk végig. Mármint, hogy ez érkezik most, Curtis és Charlie közös előadás.

Damiano Dávid és tőle a Next Summer, és hát igen, elindult egy következő nyár vagy nyári időszak. Ugye most már mérsékelt ebbek a hőfokok, így kifejezetten a hajnali órákban, ugye 18 fokot mérhetünk jelen pillanatban is, de ma például napi maximumként sem fogunk 30 fok fölé menni, legtöbb 28 fokot tudunk majd mérni. Ez nyilván annak is betudható, hogy nem lesz zavartalanul tiszta ma az égbolt, lesznek felhősebb időszakok. Ennek ellenére jelentősebb mennyiségű csapadékra nem kell számítani. Helyenként egy-egy gyengébb zápor az természetesen lehetséges lesz, elsősorban a délután folyamán. Viszont enyhe lesz nagyon a légmozgás is, fronthatás sem terheli továbbra sem ma a szervezetünket. Ezekben a percekben amúgy meg még könnyen járhatóak a város és a megye útjai is. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt most is szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá a legjobb dalokat, olyanokat, mint a háttérben már felcsendülő When Life Takes Over, David Guetta és Kelly Rowland közös 2009-es slágere.

0: 6 óra 46 perc van, jó reggelt Nagyvárad! Ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy Florin Birta, Nagyvárad polgármestere tegnap Bukarestben aláírta az új váradi labdarúgó stadion megtervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. Erről maga az előjáró számolt be közösségi oldalán, ahol ezt írja: miután Nagyvárad helyi tanácsa augusztus 24-én jóváhagyta a munkálatok szerződéses értékének 25%-át, amely lehetővé teszi az építkezés megkezdését 2027-ben, ma újabb fontos lépés történt. A Nemzeti Beruházási Társaság székhelyén aláírtuk az új nagyváradi stadion megtervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. Az előjáró bejegyzésében tudatta, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével egy nagyszerbeni vállalattal írták alá, azzal a céggel, amely a Nokian gyárát is építette Nagyváradon, ráadásul kevesebb, mint egy év alatt. A szerződés értelmében a tervezést legfeljebb 6 hónap alatt be kell fejezni, és ezt követően kezdődhetnek meg a tényleges építési munkálatok, amelyek 24 hónapig tartanak majd. Ez azt jelenti, hogy ha a határidőket sikerül tartani, 2029-ben Nagyváradnak új, korszerű, európai színvonalú stadionja lehet. Városunk új stadionja már nem csupán álom, valósággá válik, zárta bejegyzését Florin Birta, úgyhogy hamarosan megérkezik akkor városunk egy újabb állomáshoz, ez pedig itt a Minden Állomás, a Magna Cum Laude előadásában.
1: Gyöngyhalász vagyok,

0: Fajtvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszúsaival, és mivel fél percen belül 7 óra, ennek köszönhetően meg is érkezett Ábrahám Miki a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy manapság miként alakul a betöltetlen állások száma Romániában, a hírek után pedig elsőként majd Shakira érkezik. Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában.
3: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei.
2: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézésre és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Foltokban felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, ennek ellenére jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható, a hőmérséklet viszont alacsonyabban alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napnyi maximum pedig most csak olyan 28 fok körül alakul majd, enyhe légmozgás mellett is. Fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntul-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntul-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig hosszú Sanyival. Augusztus 26-a szerda van, boldog névnapot tehát az Izsó nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdése pedig nem más, mint hogy szerintetek, ha lennének most Romániában választások, ki nyerne? Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Zoo érkezik Shakira előadásában.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad! 7 óra 12 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, a Város Egyetlen Magyar Nyelvűzenés ébresztő műsora Hosszú Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek! Abba viszont semmi köszönet nincsen, hogy több meghívásodás miatt szünetel a melegvíz szolgáltatás Nagyvárad számos utcáján. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat tájékoztatása alapján a szolgáltatást a mai napon 8 órakor szakítják majd meg, és a beslések szerint a javítási munkálatokat követően várhatóan szeptember 4-én pénteken este 23 óra 30-ig visszaadják. A Rogérius negyed nagy része érintve lesz az Uzinalortól egészen az olimpiádéig. A műszaki csapatok a következő konkrét pontokon avatkoznak be: a Cantacuzino és Michelangelo utcák, illetve a Traian Lelescu és Cosminulu utcák kereszteződésénél, a Cantacuzino utcán a 80-as szám mellett, valamint a Traian Lelescu utcán a Bodola Gyula stadion mellett. További információkkal a 0800-070-800-as ingyenesen hívható zöldszámon, vagy a 02-59-467-577-es telefonszámon érhetőek el. Itt nálunk pedig a továbbiakban is a legkiválóbb slágerek, melyek közül most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia érkezik.

Halihó, kedves váradiak, köszi, hogy itt vagytok, és hogy hallgattuk bennünket, cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket, mint például, hogy ideiglenesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal a tegnapi naptól. Az intézkedés az online, valamint a személyes ügyintézést egyaránt érinti. A Városháza tájékoztatása szerint a döntése az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. Az ügyintézés akkor indulhat újra, amikor a Fejlesztési Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja a helyi önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges formanyomtatványokat, és ezeket a nagyváradi városházán is bevezetik. Egyelőre nem tudni, hogy mikor válnak elérhetővé az új nyomtatványok, ezért az ügyintézés felfüggesztésének időtartama sem becsülhető meg pontosan. A polgármesteri hivatal azt között, hogy amint az új formanyomtatványok rendelkezésre állnak és használatba vehetők, tájékoztatja a lakosságot az urbanisztikai ügyintézés újraindításáról, én pedig a zene újraindulásáról. A háttérben már fel is csendült egy magyar kedvenc, a Téged nem, Péter Fibori előadása.

0: Ez itt továbbra is a Reggeli Plusz, szép reggelt és jó rádiózást kívánok nektek. Fél 80, körülbelül 2 perc múlva így érkeznek is a Plusz FM hírei. Ábrahám Miklóstól megtudhatjuk például azt is, hogy milyen a helyzet most Nagyváradon a lakásbérlés szempontjából.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalon. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Szadorin extra falak többféle színben csak 206 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Emberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézésre és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Foltokban felhős lehet ma az égbolt Nagyvárad és környéke felett, ennek ellenére jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható, a hőmérséklet viszont alacsonyabban alakul, mint tegnap, jelenleg 18 fok környékén mérhető, a napnyi maximum pedig most csak olyan 28 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Augusztus 31-ig forgalomkorlátozás lesz a nagyváradi Kröngulúj utcában az ott található vasúti felüljáron végzett munkálatok miatt. Lezárták a forgalmat az Uzinálló utcai körforgalom felől, így onnan a Kröngulúj utcába nem tudtok behajtani. A korlátozások idején az autósok az alábbi kerülő utakat használhatják. Pódolúj utca, azaz Nagyváradi körgyűrű, Mátyás Korvin út, 19-es országút, Bihar püspöki. A közlekedőket arra kérik, hogy tartsák be a környéken kihelyezett ideiglenes közúti jelzéseket, és lehetőség szerint használják a kijelölt alternatív útvonalat. Tehát még egyszer, az Uzinálór utcai körforgalom felől nem lehet a Kröngulúj utcába behajtani, viszont ellenkező irányba tudtok közlekedni, tehát a Kröngulújról lehet az Uzinálór felé haladni.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Mert lázasan készülünk a folytatásra, mert a Fever Dream érkezik most Alex Warren előadásában.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

7 óra 41 perckor a Reggeli Plusz mikrofonjánál még mindig hosszú Sanyi, csak így magányosan szólóban, úgyhogy nem lenne rossz, ha valaki szólna hozzám. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Ezek bármelyikén elértek bennünket, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon és Plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bíztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát Románia már 110 napja teljes jogkörű kormány nélkül működik, és 62 nap telt el azóta, hogy Nikus Ordan államfő utoljára miniszterelnök jelöltet nevezett meg. A politikai padhelyzet közben sem oldódott, a PESZEDI és a Penelius-eli RMDS alkalmi szövetsége továbbra is külön jelöltet támogat, az EUR pedig előrehozott választást akar. Érdekelne is ennek kapcsolatban, hogy szerintetek, ha most lennének választások, ki nyerne? A kérdésre természetesen továbbra is a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok, én pedig biztosítom hozzá az elejé aláfestést.

Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi. Valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek, ha lennének most Romániában választások, ki nyerne? Magyar János azt írja, nem tudom, ki nyerne, de itt teljesen mindegy, ki van hatalmon. Találó az, amit egy román ismerősöm mondott, kutyakergetőkkel van tele a parlament. A politikusoknak egy feladata lenne, hogy az ország lakóinak olyan életszínvonalat biztosítsanak, ami elégedettséget éreztet. Na hát erre képtelenek. Aztán Paribaja is kommentelt, hát itt az a helyzet, hogy most már immunisakká váltak a választópolgárok, gondolom, hogy az aranyhalacska sem tudná erre a választ. Itt nincs jövőkép, csak teljen el egy nap valahogy. Aztán Szász Roland is írt, politikai témába belemenni korán reggel kissé erős. Amúgy mindegy, hogy ki nyer, már megmutatták, hogy ha nem tetszik nekik, akkor semmi sé teszik. Politikai téren sajnos lassan-lassan már csak egy opció marad, mert nem félnek semmitől sem. Nekik jó legyen, mindenki más meghalhat. Sét nem feltétlenül a bábokról beszélek, akik előtérbe vannak helyezve. Aztán Veres János is írt, mindegy, ki nyer, egyik kutya másik ebb, a verekedés nem a nép, az ország jó elitéért megy, hanem azért, hogy kiossza el az ország pénzét. Az eredményt már sokszor tapasztaltuk, lopás, rablás, korrupció, politikai káosz. Tudja valaki, hogy a nagy demokrácia óta hány miniszterelnöke volt az országnak? Aztán Talódi Zsuzsa is írt, mindegy, ki nyerne, úgy is ugyanazt folytatná, amit az előző abba hagyott, az egyik kutya másik ebb, egyik sem a nép érdekeit és boldogulását nézi, és akarja, hanem azt, hogy neki és nekik jó legyen, majd mikor az egész bagázs ott a parlamentben minimálbért kap és abból él, akkor lesz változás ebben az országban, az meg tudjuk sosem lesz, úgyhogy mindegy is, hogy ki nyerne. Valamint Alice Hajdú is írt, ugyan már nálunk ez természetes dolog, hogy váltogatjuk a kormányt fél évente, ki tudja ezt már követni? Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul most is a legjobb dalok.

0: Azt viszont nem mondhatjuk, hogy itt a mikrofonnál senki nem marad majd, mert hát ugye ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak én köszönök el, holnap hajnalig a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánam hallani, valamint Keserű Tomi is jó szokásához szíven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat, én pedig köszönöm a sok-sok üzenetet, és hogy velem tartottatok az elmúlt két órában, amúgy hosszús, annyit hallottátok. Holnap pedig ismét fogjátok, mert lesz újra reggeli plusz, úgyhogy jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek. Tartsatok velem csütörtökön is, de addig is vigyázzatok magatokra, szép napot és jó rádiózást kívánok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali gépipari operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézése és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak a következő időszakban, 28-31-32 Celsius fok közötti értékekkel. Ma a napi maximum 28 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncselmáre Sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre Sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Kávé illatos szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. augusztus 26-a szerda. A 89,6-on pedig már el is tartolt a délelőtti plusz, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ma is, mint minden hétköznap délelőtt, itt vagyok veletek déli 12 óráig. Lehet engem bátran hívni, írni üzenetet, én pedig cserébe hozom a legszuperebb slágereket. Úgyhogy gyertek, csapjunk is bele, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Klasnágerek, nézhelyi aktualitások, plusz a sok évvégére megújulhat a Várzsánc parkja. A nagyváradi Várzsánc parkjának korszerűsítése mintegy 45%-ban elkészült. Az önkormányzat szerint a munkálatok évvégére befejeződhetnek. Jelenleg a sétányok kialakításán és a közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. A 17,7 millió lejes beruházás több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld területet érint. A parkban új futópálya, kibővített játszótér, foodtruckoknak szánt terület és színpad is készül. Emellett padokat, ivókutakat és illemhelyeket is telepítenek. A munkálatok a tervezetnél később, 2026 márciusában kezdődtek, többek között egy óvás és a korábban tervezett rendezvények miatt. Évvégére tehát megújulhat a Várzsánc parkja pluszosok.

0: locsold a pezsgő!
1: Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. 2027 tavaszán kezdődhet az új nagyváradi stadion építése. A nagyváradi helyi tanács egyhangulag jóváhagyta az új labdarúgó stadion megvalósításának elindítását. Az önkormányzat saját forrásból már 2027 tavaszán elkezdeni az építkezést. Florin Birta polgármester szerint a tervezési és kivitelezési szerződés aláírása hamarosan megtörténhet, miután lezárultak a közbeszerzési eljárások és a jogi viták. A kormány döntése értelmében az állami finanszírozás 2028-tól indulhat, addig a város biztosítja a beruházás 25%-át. A tervek elkészítése várhatóan 6 hónapot vesz igénybe, így az építkezés március végén vagy április elején kezdődhet.

0: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek, fél időhöz érkeztünk itt, na, szerda délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy a stafétát átadom ezúttal Ábrahám Miklós kollégának, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk!

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Augusztus 26-áig az 5,65 literes 113 mosásra elegendő prof folyékony mosószer ára különböző kiszerelésben 27,99 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 16,98 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Uniós szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak a következő időszakban, 28-31-32 Celsius fok közötti értékekkel. Ma a napi maximum 28 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz közlekedési információk.
9: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámára út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most vissza a zenéhez.
9: Femrad idei slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt itt a 89,6-on. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
7: Slágerek, magyar kedvencek nagy várad.

Több meghívásodás miatt szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad számos utcáján. A szolgáltatást ma szerda reggel 8 órakor szakították meg, és a becslések szerint a javítási munkálatokat követően várhatóan szeptember 4-én péntek este 23:30-kor visszaadják. Érintve vannak többek között az Uzinelor, Elia Rogerius, Elia Szulfinei, Kalugarény, Transzilvániai, Traian Lalescu, Mehedinc, Kosminului, Stefan Csemáreút, Cornéliu Koposszú, Milko Volui, a Moldovei, a Lákorosú, az Olimpiádei, a Luminicei és az Áron Kotrus utcák lakói. Ez az intézkedés a hőszállító hálózaton történt 4 meghibásodás elhárításához szükséges. További információkat a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöldszámon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon.

Most megyerek néhelyi információk itt 89,6-on. Plusz sok a nagyváradi centenáriumi híd és a Decebel híd közötti szakaszon megtisztítják a sebeskörös medrét a túlzottan elszaporodott vízi növényzettől. A munkálatokra az alacsony vízállás miatt van szükség, amely kedvez a növényzet gyors terjedésének. Pásztor Sándor, a Körösök vízügyi igazgatóságának vezetője szerint az alacsony vízszint miatt a folyóvizek könnyebben felmelegszik, ez pedig elősegíti a vízi növények elszaporodását. A sűrű növényzet emiatt egyre nagyobb területeket foglal el, és lassítja a folyó természetes vízáramlását, helyenként pedig már akadályozza is a víz szabad folyását. A beavatkozás során a folyómederben található elszaporodott növényzetet távolítják el, a munkálatok pedig várhatóan mintegy két hétig tartanak, és kizárólag a centenáriumi és a Decebel híd közötti szakaszt érintik. A vízügyi igazgatóság vezetője szerint a mostani beavatkozás országos szinten is különlegesnek számít.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez volt a Margaret Island és a Libikók a című slágerük, ezzel pedig a szerda délelőtti puszásó órájának végéhez érkeztünk. Hamarosan 9 óra a mikrofont Ábrahám Miklós kollégám veszi át, aki a bennünket leginkább érintő hírekkel érkezik hozzánk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, és ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, bátran lehet hívni 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, 0734 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Déli 12 óráig engem elértek. És már mutatom is, hogy mivel indítjuk a következő órát. Ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Nyári akció a Jani kaucsuknál!
5: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
6: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
7: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
9: A következő járra meg lesz a csípe!
10: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az országos beruházási vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak a következő időszakban, 28-31-32 fok közötti értékekkel. Ma a napi maximum 28 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki Tátha Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámerre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat. A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hídfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 2026. augusztus 26-a, 89,6-on pedig megfolytatjuk is a szerda délelőtti pluszt. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, mint minden hétköznap délelőtt, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és szuperslágerekkel. Ma az Izsókat és a Natáliákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Isten éltessen benneteket sokáig. A következő percekben szót ejtünk arról, hogy továbbra is pusztítanak a tarlótüzek Biharban, és arról is, hogy több nagyváradi útszakaszon is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő napokban, augusztus 31 és szeptember 7-e között. Hozom a részleteket, most viszont zenélünk tovább. Itt van az ígért Sebuzi és Miles Smith közöse, a Blink Twice.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Váradiak, környékbeliek továbbra is pusztítanak a tarló tüzek Biharban. A tartós hőség és a kevés csapadék miatt gyorsan kiszárad a növényzet, ezért egyre nagyobb a tűzesetek veszélye Bihar megyében. A tűzoltóknak az elmúlt időszakban több településen, valamint legelőkön és erdős területeken is be kellett avatkozniuk. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a száraz növényzetben a lángok a szél miatt rövid idő alatt nagy területre átterjedhetnek, és akár erdőket, gazdaságokat is veszélyeztethetnek. A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és ne dobjanak el cigarettacsiket vagy más gyújtóforrást füves, száraz területeken. Egy kisebb tűz is akár több 10 hektárnyi területet elpusztíthat. Legyünk óvatosak, vigyázzunk magunkra és a környezetünkre, pusztosok!

Több nagyváradi útszakaszon is ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő napokban, pluszosok a folyamatban lévő út és híd építési munkálatok miatt. Augusztus 31 és szeptember 7-e között teljesen lezárják a Kodrillor utcát. A korlátozás mind a Fögriei és az Ekaterina Teodorói utcák kereszteződésénél található körforgalom, mind a Nymphe Aquapark közelében lévő körforgalom felől érvényes lesz. Az Aquapark parkolóját és a Dinamo sporttelepet ugyanakkor a munkálatok idején is meg lehet majd közelíteni. A lezárásra azért van szükség, mert elbontják a vasúti felüljáró meglévő hídfűit. Emellett szeptember 1 és 11-e között az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton is ideiglenes forgalmi korlátozásokra kell számítani. A munkálatok előrehaladásától függően az útszakaszt időszakosan teljesen lezárhatják. A korlátozásokra a DN79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű találkozásánál a repülőtér térségében épülő felüljárók munkálatainak befejezése miatt van szükség. A polgármesteri hivatal arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy figyeljék és tartsák be az ideiglenes közúti jelzéseket, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkálatok által érintett útszakaszokon.

0: volt a Halott Pénz, Mehringer és Ónódi hármasa, a Máshol című slágerük, mi pedig fél időhöz érkeztünk itt, a szerda délelőtti plusz második órájában. 9 óra múlt 26 perccel, a folytatásban egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, például azzal, hogy ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és szuper slágerekkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy kis plusz stílus az otthonodba, a Dedemánban most a Barock Brick dekorpanel darabonként csak 55,99 bani, valamint a 2,5 liter és ajándék fél literes Sadorin Extra falak többféle színben csak 206 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.

0: Keres Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak a következő időszakban, 28-31-32 fok közötti értékekkel. Ma a napi maximum 28 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokra hűl vissza a levegő. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncselmáry Sugárút Berzei és Szent László utcán közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáry Sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Rákóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáry Sugárútra. És azt is jó, ha tudjátok, hogy szeptember 4-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a Püspöki, azaz a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: A Follow the Flow régi mese című slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt, jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Augusztus 25-től pluszosok ideiglenesen felfüggesztette az urbanisztikai dokumentumok kiadását és feldolgozását a nagyváradi polgármesteri hivatal. A Városháza szerint erre az új területrendezési, urbanisztikai és építési törvénykönyv hatályba lépése miatt van szükség. A 2026. augusztus 10-én elfogadott 169-es számú törvény jelentős változásokat hozza az urbanisztikai ügyintézésben, ezért frissíteni kell a formanyomtatványokat és a hivatal belső munka folyamatait is. Az ügyintézés pedig csak azt követően indulhat újra, hogy a Fejlesztési, Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium eljuttatja az önkormányzatokhoz az új eljárásokhoz szükséges nyomtatványokat, és ezeket Nagyváradon is bevezetik. Egyelőre nem tudni, mikor lesznek elérhetőek az új formanyomtatványok, így a felfüggesztés időtartama sem ismert. A Városháza közlése szerint az ügyintézés újraindításáról külön tájékoztatják majd a lakosságot.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Figyelemállás keresők, a Bihar megyei munkaerő foglalkoztatási ügynökség közleményében tájékoztat bennünket arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 772 megüresedett állás kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 470. Többek között adatbáziskezelőt, épület és járműtakarítót, biztonsági őrt, szakácsot, szakácssegédet, péket, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, pénztárost, cukrászt, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, takarítót, profillabdarúgót, szakmérnököket, állatgondozót, konyhai dolgozót, kereskedelmi dolgozót, áramozgatót, autószerelőt, pincért, pizzakészítőt, titkárnőt, eladót, inasokat, kőművest és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilváni út 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradi, a környékbeliek, na arra kérlek benneteket, ha úton vagytok és sebességmérés, torlódást, vagy netelen útlezárást észleltek, hívjatok bátran, déli 12 óráig elértek. 03 59 17 22 22 ez a vezetékes számunk, de írhatok üzenetet is, méghozzá 07 34 17 22 22-es telefonszámunkra, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, a hírek után pedig ezzel indítjuk a következő órát. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
6: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában.
7: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
8: De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet.
9: Laptop vagy tablet?
10: Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok.
12: Ezek a Plusz FM hírei.
6: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. A szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést.
13: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
14: Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet.
15: Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek.
16: A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent.
17: A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent.
18: A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése.
19: Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban.
6: Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés.
11: Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája.
1: Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek?
9: Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette,
15: már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett.
7: A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik.
10: A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézésre és közösségi média pörgetésére alkalmasak.
16: Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a szép idő, az évszaknak megfelelő hőmérsékletek várhatóak a következő időszakban, 28-31-32 fok közötti értékekkel. Ma a napi maximum 28 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokra hűvész a levegő. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
17: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz közlekedési információk.
2: Forgalomkorlátozásokra kell számítani szeptember 4-ig a Püspöki, tehát a Máté Korvin úton a környéken zajló vasúti felüljáró munkálatai miatt. A Szatmár-Németi felül érkező forgalmat az első és második sávból az ellenkező irányú forgalmi sáv kettes sávjára terelik. Ugyanakkor a Stefán Csámáre út felől Szatmár-Németi irányába közlekedők számára a forgalom egyetlen sávon haladhat.
20: A korlátozásokra a vasúti felüljáró második hétfőjének elbontása miatt van szükség. Fokozott óvatossággal közlekedjetek, és tartsátok be a térségben kihelyezett ideiglenes közlekedési jelzéseket. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
20: 10 óra múlt 3 perccel Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig már benne is vagyunk a szerda délelőtti plusz harmadik órájában, 2026. augusztus 26-a, a mikrofonnál pedig Szegedi Máriát halljátok. Déli 12 óráig itt vagyok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van, csak bátran. Most pedig hozom is a folytatást, zenélünk tovább, jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

Augusztus 31 és szeptember 11-e között ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Ezt állítják többek között a régi matracokat, szétszerelt bútorokat, mosdó és WC-kagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarirtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751-306-526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVESZT, a vele szerződésben álló nagyváradi lakosoktól.

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Váradszőlős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá, lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Sehova se passzolok című slágerével fél időhöz érkeztünk itt, a szerda délelőtti plusz harmadik órájában. Nagyváradiak, környékbeliek, meséljetek nekem, mi újság veletek, hogy vagytok, én addig átadom a mikrofont Ábrahám Miklósnak, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Érkezik a részletekkel, én pedig a hírek után klassz slágerekkel várlak vissza benneteket. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM!
2: Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
1: És most vissza a zenéhez.
0: David Guetta és Sia közösségével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

hírek, és helyi információk itt na 89,6-on. Pluszosok, lassan befejeződik az egykori nagyváradi pénzügyi palota felújítása, amely a munkálat befejezése után a Bihar megyei tanács székhelye lesz. A kivitelező arról számolt be, hogy hamarosan sor kerül Nagyvárad egyik leglátványosabban felújított épületének műszaki átvételére. Egy történelmi jelentőségű műemléképületről van szó, amelynek építészeti értékei valóban figyelemre méltók. Olvasható a több fénykép kíséretében közzétett bejegyzésben. A Bihar megyei tanácstól a Bihari Napló azt az információt kapta, hogy már csak egy terem befejezése van hátra, ahol még a padló és falburkolatok lerakását kell elvégezni. Az épület többi része szinte teljesen elkészült. A végső műszaki átvétel várhatóan augusztus végén vagy szeptember elején történhet meg, bár ennek pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki. A Bihar megyei tanács

nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal. A krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: Szélik a szerda délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy a szerda délelőtti plusz harmadik órájának végéhez érkeztünk. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok szeretettel, és ne feledjétek, ha bármilyen kérdésetek, információtok van. Bátran lehet minket hívni 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is. A szerda délelőtti plusz következő óráját pedig ezzel a szuper magyar slágerrel indítjuk. Mutatom.
1: Egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok itt fönn. Lehetek ilyen, vele van tele a szívem.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Vártad a szezon végi leárazásokat, hogy átrendezd a kertedet? Megjöttek! A Brikónál akár 75% kedvezményt is kaphatsz a kerti árucikkekre szeptember.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut. Míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
6: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, nagyon szuper hét közepét, azaz szerdát kívánok. 2026. augusztus 26 a pontos dátum, a nyár utolsó hetében járunk, viszont dübörög a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a Sláger Plusz, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. A stúdióban a mikrofonnál a következő 4 óra műsorvezető házigazdája, Keserű Tomi. A jó hír, hogy nem érkeztem üres kézzel, sok-sok fontos helyi info aktualitás van nálam, ezen kívül jó zenék, és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek is minden órában. Képzeljétek el, ijesztő TikTok trend kezdett el terjedni, sokan már az utcára sem mernek kimenni egy kalapos macska miatt. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön kezdünk.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ez már a Sláger Plusz első órája. Hát kérem szépen, változékony időjárás várható a következő két hétben. Lesznek napok, amikor 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, máskor viszont mindössze 26 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek. Csapadékra augusztus végén és szeptember első napjaiban is lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisa szerint a térségünkben a következő két hétben általában 30-32 fokig melegszik majd fel a levegő. Augusztus 28-án 33-34 fokos hőség is lehet, míg augusztus 30-án, illetve szeptember 3-án és 4-én 29 fok körül alakulhatnak a maximumok. Éjszakánként többnyire 13-15 fok várható, augusztus 29-én azonban csak 17-18 fokig hűl le a levegő. Csapadékra augusztus végén több alkalommal, majd szeptember 2-a és 4-e között is lehet számítani. A hegyekben ezekben a napokban még mindig 21-22 fokig melegszik fel a levegő. Később azonban többnyire 18-20 fokos nappali maximumokra lehet számítani. Éjszakánként általában 10-12 fok várható, szeptember 4-e és 6-a között viszont 9 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Csapadékra a héten több alkalommal, majd szeptember 2-a után ismét nagyobb eséllyel lehet számítani. Hát bizony-bizony, a nyár utolsó hetében vagyunk, a jövő héten pedig megérkezik az ősz, úgyhogy ezek az időjárási hatások még akár az egészséges szervezetet is megviselhetik. Legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra. Éppen ezért hozom ellensúlyozandó a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: nekem is jár.
1: A slágerek és magyar kedvencek mellett még mindig maradunk itt a pluszon az időjárásnál. Hát a tartós és magas hőmérséklet, valamint a kevés csapadék miatt a növényzet ugye gyorsan kiszárad, így egyre nagyobb a tűzesetek kialakulásának és gyors terjedésének a veszélye. A lángok több településen üres területeket, legelőket, illetve erdős részeket érintettek. A tűzoltóknak többek között Nagyszalontán, Vaskoszikláson, Nagyváradon, Szokányban, a Rozsda szakadék térségében, Érmihály falván, Kesztegen, Doborcsányon, Székelyhídon, Mácsapusztán, Jankafalván, Mezőtelegden és Venterrogozon kellett beavatkozniuk. A tűzoltóság közleményében arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a száraz növényzet rendkívül könnyen lángra kap, a tüzet pedig a szél pillanatok alatt nagy területre továbbíthatja. Egy felügyelet nélkül hagyott tűz nem csak a mezőgazdasági területeket és legelőket veszélyeztetheti, hanem gyorsan átterjedhet erdőkre, gazdaságokra vagy más ingatlanokra is. A tűzoltók szerint minden egyes vegetáció tűz jelentős erőforrásokat köt le, miközben ugyanazoknak az egységeknek egy időben, mondjuk közúti balesetekhez, egészségügyi vészhelyzetekhez, vagy más sürgős esetekhez is riasztásuk lehet. A Bihar megyei tűzoltók ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és különösen ügyeljetek arra, hogy cigarettacsikket, gyufát vagy más gyújtóforrást ne dobjatok el száraz füves területeken, és lehetőleg máshol sem, teszem hozzá én. A száraz növényzettel borított területek, erdők, legelők és mezőgazdasági földek közelében a tűz használata komoly veszélyt jelent. Egy néhány percre fellobbantott tűz akár órák alatt több 10 hektárnyi területet is elpusztíthat. Ezt pedig senki nem szeretné. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket!

No hát a Sláger Plusz első órájában érkezzen a mai nap legkülönlegesebb híre. Képzeljétek el, az elmúlt napokban egy egészen szürreális TikTok trend borzolta a kedélyeket az Egyesült Királyságban és Írországban. Több város utcáján feltűnt az egyik meséből ismert kalapos macska. A közösségi médiát elárasztották azok a videók és fotók, amelyek a karaktert valós helyszíneken mutatják. Házak előtt, autókon guggolva, vagy éppen ablakokba kukucskálva. A gond csupán az, hogy mindez természetesen nem valódi. A felvételek mesterséges intelligenciával készültek, és annyira élethűek, hogy több tinédzser már éjszaka sem mer egyedül kimenni az utcára. Mondjuk nem is tudom, hogy akkor mit keresnének odakint. A brit és ír rendőrségnek pedig külön közleményben kellett megnyugtatni a lakosságot, hogy nincs semmilyen jelzés arról, hogy bárki kalapos macskaként járkálna a városokban. A hatóságok egyébként arra kérik az embereket, hogy az ilyen AI generált tartalmakat semmiképpen ne tekintsék valós beszámolóknak, és mindig hivatalos forrásból ellenőrizzék az információkat. A trend ráadásul egy olyan időszakban terjed, amikor egy másik, jóval veszélyesebb és őrültebb TikTok kihívás is aggodalmat kelt, ugyanis egyre több videó készül forgalommal szemben vezető autókról, amelyek már halálos balesetekhez is vezettek. No hát ez meg külön butaság, kérem szépen. Nem szabad ezeket a kihívásokat komolyan venni, főleg ezt az autóst nem. Hát a macska az meg egy olyan dolog, hogyha egy meséből származik, akkor az ember eleve tudja, hogy nem létezhet, és ha esetleg az interneten ilyet lát, akkor maximum jót mosolyog rajta, de nem hiszi el. De hát ugye ezek annyira valósághűek, és hát az emberek ma már mindent készpénznek vesznek, amit mondjuk a neten találnak, hogy hát ez adott aggodalmat és okot a pánikra. No hát nincsen kalapos macska, mindenkit megnyugtatok, ez az egyik jó hír. A másik jó hír viszont, hogy vannak nálam slágerek és magyar kedvencek, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Forgalommal szemben vezetni meg nem szabad, erre külön felhívnám a figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra!

No hát most ér véget a Sláger Plusz első órája augusztus 26-án szerdán. Itt az ideje, hogy meghallgassuk a friss híreket, a ropogós információkat. Ábrahám Miklós kollégámat hívom be ide a stúdióba, és adom át neki a szót, a mikrofont. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán természetesen jövök vissza, és már is mutatom, hogy a hírek után mivel indítjuk a második órát.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egy harmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölt meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
3: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. augusztus 26-án szerdán a hét közepén a Sláger Plusz második órája veszi kezdetét ebben a pillanatban. Továbbra is köszöntelek benneteket és várok mindenkit nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál Kessérű Tomi, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Illetve egy érdekességgel majd az óra második felében, képzeljétek el, a Netflix úgy tűnik, hogy megfilmesíti Ambrus Attila a Viszkis életét, ráadásul úgy tűnik, hogy egy hollywoodi világsztár játszhatja majd. Hogy kire eshet a választás, hát azt is megpróbáljuk majd kideríteni, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, most pedig pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz második órájában is helyi hírek, aktualitások minden mennyiségben itt a Pluszon. Új sétányok, játszótér és futópálya. Évvégére megújulhat a Vársánc parkja, tekintve, hogy a korszerűsítési munkálatok mindegy 45%-ban elkészültek. Jelenleg többek között a sétányok kialakításán és a parkban található egyes közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. Az elmúlt időszakban a várárok tavánál is beavatkozásra volt szükség. Az ott élő halakat átköltöztették a Bunyitai ligetben kialakított új tóba, amely szintén nemrég esett át teljes körű korszerűsítésen. A várárokban zajló munkálatok 2026 márciusában kezdődtek. Jól lehet, a kivitelezési szerződést már 2025 júniusában odaítélték a munkálatokat végző cégnek. A szerződés tavaly nyári odaítélését követően a munkaterület átadását először egy óvás miatt halasztották el, később pedig azért, hogy a várárokban megtarthassák a Visitorádia által korábban bejelentett rendezvényeket, köztük a középkori fesztivált. A beruházás értéke áfa nélkül 17,7 millió lej, és több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld terület korszerűsítését célozza. A projekt részeként többek között food truckok számára alakítanak ki területet, valamint egy színpadot is építenek, futópályát létesítenek, és bővítik a gyermekeknek szánt játszóteret. Utóbbit hintákkal, forgójátékokkal, rugós figurákkal és homokozóval szerelik fel, de egy a fogyatékkal élő gyermekek számára is használható körhinta is helyet kap itt. A parkba betonból és téglából készült padokat, ivókutakat, önmosó ökológiai illemhelyeket is telepítenek, a projekt pedig díszkutak kialakítását is magában foglalja. Ez mindenképpen jó hír, és ha már helyben járunk, akkor természetesen helyből szólnak a slágerek és a magyar kedvencek is, itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszban.

A jó zenék mellett továbbra is maradunk helyben itt a Plusz FM-en. Hát Nagyvárra továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storian adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek el júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja 460 euróra csökkent, 8%-kal az egy évvel korábbi és 6%-kal a júniusi szint alá, írja a Bihon. A Nagyvárad ezzel a középmezőnyben mozog. A Storia által vizsgált 10 városban az egy, két vagy háromszobás lakások átlagos bérleti díja 536 euró volt. Kolozsváron 599, Bukarestben 593 euró körül alakult az átlag, míg Temesváron és Jászvásáron egy kétszobás lakásért mintegy 450 eurót kértek. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összesítésben pedig 10%-os volt a növekedés. A hirdetések megtekintéseinek száma egy hónap alatt 32%-kal emelkedett. A kereslet várhatóan tovább nő az egyetemi tanév kezdete előtt, amikor a diákok mellett az új munkahely miatt költözők is aktívabbá válnak a piacon. Az árak tekintetében Arad maradt a legolcsóbb a városok között. Egy garzon átlagosan 230, egy kétszobás lakás pedig 350 euróba került. Kolozsváron ezzel szemben egy háromszobás lakásért már átlagosan 749 eurót kértek.

No, itt a Sláger Plusz második órájában egyenesen a mozis világból szállítom nektek a következő hírt. Képzeljétek el, újra reflektorfénybe került Ambrus Attila, a Viszkis története. A Netflix ugyanis nagy játékfilmet, vagy akár sorozatot készíthet az életéről. A projekt mögött egyébként Antal Nimród és egy amerikai producer áll, aki már megvásárolta Ambrus élettörténetének jogait, és hónapok óta a forgatókönyvön dolgoznak. A cél pedig egy nemzetközi, nagy költségvetésű feldolgozás, amely jóval túlmutat a 2017-es magyar filmen. A producer és Ambrus között különleges kapocs is van, mindketten jégkorongoztak, és ez inspirálta az amerikai oldalt abban, hogy a történetet sportfilmes megközelítéssel vigyék vászonra. A szereplőválogatásnál pedig már egy hollywoodi nagyágyú neve is felmerült, most tessék megkapaszkodni, Keanu Reeves akár eljátszhatja a Viszkist, bár ez még a jövő zenéje természetesen. A projekt több 10 millió dolláros költségvetéssel készülhet, és csak akkor indulhat el, ha minden finanszírozási elem összeáll. Ambrus szerint hosszú folyamat lesz, de ha sikerül, akkor akár újra komoly pénzek

okozhat számára is. Nyilvánvalóan egy ilyen produkció, hogyha kikerül és mondjuk világszerte látható lesz a Netflixen, vagy akár mozikban, az már azért anyagilag teljesen mást jelent, mint a 2017-es magyar mozi. Kíváncsian várjuk, főleg akkor, hogyha a Matrix főszereplője Keanu Reeves alakítja majd Ambrus Attilát, a Viszkist. No, meglátjuk, hogy mikor jöhet ez a film, azt egyelőre nem lehet tudni. Viszont, hogy mikor jönnek a jó zenék, azt nagyon is tudom itt a Plus FM-en, most rögtön.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

minden szépet hibákkal szeressek. A csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákban többé ne essek.

0: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, ez volt a Sláger Plusz második órája itt a kedvenc adónkon, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, szerdán, augusztus 26-án. Hát az óra vége ugye egyet jelent azzal, hogy jönnek a hírek, illetve a legfrissebb infók méghozzá Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont visszatérek, és indul a harmadik felvonás méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Hogy mi lesz ez, már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölte meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hogy telik a szerdai napotok a hét közepe augusztus 26-án? Bízom benne, hogy kellemesen. Egy biztos, hogy a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Éppen fél időnél járunk, hiszen most indul a Sláger Plusz harmadik órája, amiben ellátogatunk majd Kínába, ahol példátlan tempóban áll át a mesterséges intelligenciára az ország, már a munkahelyek is veszélybe kerülhetnek. Ti viszont nem vagytok veszélyben, hál' Istennek. Én is hozom nektek a fontos helyi aktualitásokat, illetve a legnagyobb kedvenceket. Jönnek a húsvér előadók itt nálunk a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

Bizony, bizony, ez már a Sláger Plusz harmadik órája szerdán, augusztus 26-án. No, mozogjunk egy kicsit. Különleges terepfutóversenynek ad otthont szeptember 5-én Puszta Hollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás, eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományőrző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell kelniük. A nagyváradi Running Culture futók közösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak különleges élményt. A versenyt tehát szeptember 5-én rendezik meg Puszta Hollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is hát emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollód patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyan csupán bokáig ér, ám alig, hanem így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon két világ találkozik egymással Puszta Hollódon, a futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb, Nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres, mintegy 300 méteres szintemelkedéssel. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méternyi emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is lehet teljesíteni, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulatát szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye délelőtt 10 órakor rajtól, a helyi Lucien Solomier sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák majd. A szintidőn belül célba érők egy nyeremény sorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a RunApp esemény oldalán is megtalálhatók. Mindez pedig szeptember 5-én Puszta Hollódon. Érdemes készülni. I gotta find my way back to summer paradise.

0: hallgatósok, figyelem itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Ha lejár az időszakos műszaki vizsga, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerben. Ehhez a Reare Verificare ITP oldalán az ellenőrzéshez a járműazonosító okmány, azaz a törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reare adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Ha az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatóak meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. A lényeg egyébként, hogy oda kell figyelni a műszaki lejáratára, mert ha nem, akkor kellemetlen meglepetésben lehet része az embernek. Nektek szerencsére nem itt a Pluszon, slágerek és magyar kedvencek a folytatásban is.
1: Yo man, yo, open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

Nagyon szép napot és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is. Ez már ugye a Sláger Plusz harmadik órája, hát akkor irány a távol-kelet a folytatásban. Kínában olyan ütemben terjed a mesterséges intelligencia, amire eddig nem volt példa. Egyetlen év alatt ötszörösére nőtt az ipari vállalatok AI használata. Ez azt jelenti, hogy a gyárakban, logisztikában, tartalomgyártásban és szoftverfejlesztésben már mindennaposak a mesterséges intelligencia modellek és az úgynevezett AI ügynökök. A technológia nem csak a szellemi munkát váltja ki, hanem a fizikai feladatokat is. Humanoid robotok válogatnak csomagokat, irányítják a forgalmat, sőt még kávét is készítenek. A gyors átállás azonban komoly társadalmi feszültséget okoz. A fiatalok körében háromszor akkora a munkanélküliség, mint az országos átlag, és az automatizáció miatt egyre több munkakör szűnik meg. A kínai kormány közben teljes gőzzel ösztönzi az AI fejlesztéseket. A Mesterséges Intelligencia Plus program és a 2030-ig tartó 5 éves terv célja, hogy az ország technológiai versenyképessége tovább

erősödjön. A szakértők szerint hosszabb távon az automatizáció enyhítheti az öregedő társadalom munkaerőhiányát, de rövid távon komoly kihívásokat okoz a foglalkoztatásban és a gazdaságban. Kína tehát egyszerre nyer és veszít az AI forradalommal, és a világ többi része pedig hát feszült figyelemmel követi, hogy hová vezet ez a példátlan tempójú átalakulás. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ennek jó vége lesz, és elképzelhető, hogy éppen Kína fogja ezt első körben megtapasztalni, amikor majd esetleg probléma lesz a mesterséges intelligenciával, vagy ezekkel a gépekkel, hát akkor fognak majd rájönni, hogy mekkora értéke van az emberi munkaerőnek. No, hát mi maradunk itthon természetesen Nagyváradon, mi hanyagoljuk a mesterséges intelligenciát, inkább hallgassunk jó zenéket a Sláger Pluszban, oké?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyon kellemes szerdát és jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hát kérem szépen, Ábrahám Miklós már megérkezett és itt várakozik a stúdió előtt, úgyhogy pillanatok kérdése és beengedem és átadom neki a szót. Jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, aztán ha ezeket meghallgattuk, akkor természetesen visszatérek és jön a Sláger Plusz negyedik órája, és hogy mivel fogunk indítani? Hát természetesen a legjobb zenékkel. Választottam nektek egyet, ami hát tökéletes lesz a startra, már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában.
3: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
4: De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet.
5: Laptop vagy tablet?
6: Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája.
7: Köszöntöm a hallgatókat!
8: Ábrahám Miklós vagyok.
9: Ezek a Plusz FM hírei.
2: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Emberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést.
10: Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából.
11: Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet.
12: Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek.
13: A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent.
14: A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt.
15: A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent.
16: A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése.
17: Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban.
18: Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés.
19: Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek?
20: Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett.
21: A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik.
22: A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézése és közösségi média pörgetésére alkalmasak.
23: Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hát a Sláger Plusz utolsó órájába kezdünk bele augusztus 26-án, szerdán a hét közepén. Kitartást mindenkinek, ha a mai napon már túl leszünk, akkor ugye egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, úgyhogy ez az egyik jó hír. A másik jó hír pedig, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, nagyon szépen köszönöm. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Ti szoktatok esetleg sétálni? Hát képzeljétek el, azt mondják a szakemberek, illetve a legújabb kutatások, hogy megdöbbentő pozitív hatás hatása van a reggeli sétának. Jönnek a részletek ezzel kapcsolatban nem sokára, aztán közben én is futok, szaladok hozzátok a fontos helyi aktualitásokkal és hírekkel. Kérem szépen a figyelmeteket, illetve annál is inkább, hiszen folyamatosan pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek, azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Erre itt a bizonyíték.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is szerdán itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát kérem szépen, augusztus folyamán több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a nagyváradi polgármesteri hivatal ingatlankezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkert.oradia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet kell benyújtaniuk. Egyébként a következő vezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lakó Rosu, Robert Oben, Publius Obidius Nászó és Juan Cantacuzino utcák övezete, Spájú Krisané, Galileo Galilei utca, Kantemir út környéke, Északősi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henry Coandő, Szenopol, Dimitri Pompei utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük a saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. Köszönöm a figyelmet!

info nektek itt a Sláger Pluszban szerdán. Első alkalommal indul ugyanis külön támogatási program Romániában a virág, gyógy és aroma növénytermesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. A program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. Magánszemélyek nem pályázhatnak. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aromanövény termesztés fejleszthető. Egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatóak, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgóárusítóhelyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetőek el.

szerdán, itt a Sláger Plusz negyedik órájában, akkor gyalogoljunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Nekem ez egyik kedvenc tevékenységemről van szó, és hát nem hiába mondom mindig, hogy nagyon hasznos ez. A szakemberek szerint a reggeli séta az egyik legegyszerűbb, de ugyanakkor mégis az egyik legjobb dolog, ami a testünkért és a lelkünkért szólhat. A friss kutatások ugyanis azt mutatják, hogy már 10-15 perc könnyű gyaloglás is beindítja a szervezet természetes ébredési folyamatait. Javul a vérkeringés, csökken a stressz hormonok szintje, és gyorsabban áll át az agy a fókuszált éberüzemmódra. A reggeli fény különösen fontos. A természetes napfény hatására stabilabb lesz a napi bioritmus, könnyebben alszunk el este, és csökken a szorongás. A pszichológusok szerint a séta egyfajta mentális reset is, segít letenni az előző nap feszültségeit, és sokkal tisztább fejjel tudunk nekiindulni a feladatoknak és a napnak. A mozgás ráadásul nem igényel ugye edzőtermet vagy felszerelést, elég egy kényelmes cipő és 10 perc nyugalom. A szakértők azt mondják, hogy aki rendszeresen sétál reggelente, annak javul a hangulata, a koncentrációja és az energia szintje is. A reggeli séta tehát nem sport, hanem egy egyszerű mindennapi szokás és rutin, ami állítólag látványosan jobbá teheti a napunkat. No hát én nem reggel, én általában inkább az esti órákban szoktam sétálni, de egyszer ki fogom próbálni, aztán majd beszámolok róla nektek, hogy mik a tapasztalatok, de úgy gondolom egyébként, hogy akár reggel, akár napközben, akár este sétál az ember, mindenképpen jót tesz a szervezetével. Hát még ha mellé a Plusz FM-en hallgatja a slágereket és a magyar kedvenceket, akkor tökéletes minden, úgyhogy már is gyalogolunk tovább itt a Sláger Pluszban. Jó egészséget mindenkinek!

0: Eddig tartott a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket a hét közepén, szerdán, augusztus 26-án. Itt zárom a Sláger Pluszt a mai napra. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont találkozunk kispénteken, azaz csütörtökön a szokott időben és helyen. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb zenei óra. Már is mutatom, hogy melyik dallal. Hello mindenkinek!
1: Akazó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birte polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, nagyon szuper hét közepét, azaz szerdát kívánok. 2026. augusztus 26 a pontos dátum, a nyár utolsó hetében járunk, viszont dübörög a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és természetesen a Sláger Plusz, ami ebben a pillanatban veszi kezdetét. A stúdióban a mikrofonnál a következő 4 óra műsorvezető házigazdája, Keserű Tomi. A jó hír, hogy nem érkeztem üres kézzel, sok-sok fontos helyi info, aktualitás van nálam, ezen kívül jó zenék, és jönnek a témák, az érdekességek, a színes hírek is minden órában. Képzeljétek el, ijesztő TikTok trend kezdett el terjedni, sokan már az utcára sem mernek kimenni egy kalapos macska miatt. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön kezdünk.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz első órája. Hát kérem szépen, változékony időjárás várható a következő két hétben. Lesznek napok, amikor 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, máskor viszont mindössze 26 fok körül alakulnak a nappali csúcsértékek. Csapadékra augusztus végén és szeptember első napjaiban is lehet számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn közzétett prognózisa szerint a térségünkben a következő két hétben általában 30-32 fokig melegszik majd fel a levegő. Augusztus 28-án 33-34 fokos hőség is lehet, míg augusztus 30-án, illetve szeptember 3-án és 4-én 29 fok körül alakulhatnak a maximumok. Éjszakánként többnyire 13-15 fok várható, augusztus 29-én azonban csak 17-18 fokig hűl le a levegő. Csapadékra augusztus végén több alkalommal, majd szeptember 2-a és 4-e között is lehet számítani. A hegyekben ezekben a napokban még mindig 21-22 fokig melegszik fel a levegő, később azonban többnyire 18-20 fokos nappali maximumokra lehet számítani. Éjszakánként általában 10-12 fok várható, szeptember 4-e és 6-a között viszont 9 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. Csapadékra a héten több alkalommal, majd szeptember 2-a után ismét nagyobb eséllyel lehet számítani. Hát bizony-bizony, a nyár utolsó hetében vagyunk, a jövő héten pedig megérkezik az ősz, úgyhogy ezek az időjárási hatások még akár az egészséges szervezetet is megviselhetik. Legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra. Éppen ezért hozom ellensúlyozandó a slágereket és a magyar kedvenceket itt a Pluszon.

0: slágerek és magyar kedvencek mellett még mindig maradunk itt a pluszon az időjárásnál. Hát a tartós és magas hőmérséklet, valamint a kevés csapadék miatt a növényzet ugye gyorsan kiszárad, így egyre nagyobb a tűzesetek kialakulásának és gyors terjedésének a veszélye. A lángok több településen üres területeket, legelőket, illetve erdős részeket érintettek. A tűzoltóknak többek között Nagyszalontán, Vaskosziklásson, Nagyváradon, Szokányban, a Rozsda szakadék térségében, Érmihály falván, Kesztegen, Doborcsányon, Székelyhídon, Mácsapusztán, Jankafalván, Mezőtelegden és Venterrogozon kellett beavatkozniuk. A tűzoltóság közleményében arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között a száraz növényzet rendkívül könnyen lángra kap, a tüzet pedig a szél pillanatok alatt nagy területre továbbíthatja. Egy felügyelet nélkül hagyott tűz nem csak a mezőgazdasági területeket és legelőket veszélyeztetheti, hanem gyorsan átterjedhet erdőkre, gazdaságokra vagy más ingatlanokra is. A tűzoltók szerint minden egyes vegetáció tűz jelentős erőforrásokat köt le, miközben ugyanazoknak az egységeknek egy időben, mondjuk közúti balesetekhez, egészségügyi vészhelyzetekhez, vagy más sürgős esetekhez is riasztásuk lehet. A Bihar megyei tűzoltók ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne gyújtsák meg a száraz növényzetet, és különösen ügyeljetek arra, hogy cigarettacsikket, gyufát vagy más gyújtóforrást ne dobjatok el száraz füves területeken, és lehetőleg máshol sem, teszem hozzá én. A száraz növényzettel borított területek, erdők, legelők és mezőgazdasági földek közelében a tűz használata komoly veszélyt jelent. Egy néhány percre fellobbantott tűz akár órák alatt több 10 hektárnyi területet is elpusztíthat, ezt pedig senki nem szeretné. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.

0: keres, Hegyközkovácsiban, a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
2: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt. Lakokos,
3: és most vissza a zenéhez.
4: Már is megyünk tovább itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában, most jönnek a legjobb zenék, aztán pedig hozom majd a hírt az ijesztő TikTok trenddel és a kalapos macskával kapcsolatban. Várlak benneteket, tartsatok velem mindenképpen.
3: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, hát a Sláger Plusz első órájában érkezzen a mai nap legkülönlegesebb híre. Képzeljétek el, az elmúlt napokban egy egészen szürreális TikTok trend borzolta a kedélyeket az Egyesült Királyságban és Írországban. Több város utcáján feltűnt az egyik meséből ismert kalapos macska. A közösségi médiát elárasztották azok a videók és fotók, amelyek a karaktert valós helyszíneken mutatják. Házak előtt, autókon guggolva, vagy éppen ablakokba kukucskálva. A gond csupán az, hogy mindez természetesen nem valódi. A felvételek mesterséges intelligenciával készültek, és annyira élethűek, hogy több tinédzser már éjszaka sem mer egyedül kimenni az utcára. Mondjuk nem is tudom, hogy akkor mit keresnének odakint. A brit és ír rendőrségnek pedig külön közleményben kellett megnyugtatni a lakosságot, hogy nincs semmilyen jelzés arról, hogy bárki kalapos macskaként járkálna a városokban. A hatóságok egyébként arra kérik az embereket, hogy az ilyen AI generált tartalmakat semmiképpen ne tekintsék valós beszámolóknak, és mindig hivatalos forrásból ellenőrizzék az információkat. A trend ráadásul egy olyan időszakban terjed, amikor egy másik, jóval veszélyesebb és őrültebb TikTok kihívás is aggodalmat kelt. Ugyanis egyre több videó készül forgalommal szemben vezető autókról, amelyek már halálos balesetekhez is vezettek. No hát ez meg külön butaság, kérem szépen. Nem szabad ezeket a kihívásokat komolyan venni, főleg ezt az autóst nem. Hát a macska az meg egy olyan dolog, hogyha egy meséből származik, akkor az ember eleve tudja, hogy nem létezhet, és ha esetleg az interneten ilyet lát, akkor maximum jót mosolyog rajta, de nem hiszi el. De hát ugye ezek annyira valósághűek, és hát az emberek ma már mindent készpénznek vesznek, amit mondjuk a neten találnak, hogy hát ez adott aggodalmat és okot a pánikra. No hát nincsen kalapos macska, mindenkit megnyugtatok, ez az egyik jó hír. A másik jó hír viszont, hogy vannak nálam slágerek és magyar kedvencek, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Forgalommal szemben vezetni meg nem szabad, erre külön felhívnám a figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát most ér véget a Sláger Plusz első órája augusztus 26-án szerdán. Itt az ideje, hogy meghallgassuk a friss híreket, a ropogós információkat. Ábrahám Miklós kollégámat hívom be ide a stúdióba, és adom át neki a szót, a mikrofont. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán természetesen jövök vissza, és már is mutatom, hogy a hírek után mivel indítjuk a második órát. You love-

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Újítsd fel műhelyedet a Brico ajánlataival. Szeptember 2-ig 18%-os kedvezménnyel a Bosch 500 wattos szúrófűrészára, mindössze 188 lei 59 bani. Valamint 25%-os kedvezménnyel a McAllister 1400 wattos fúvó funkcióval rendelkező száraz nedves porszívóára, csak 189 lei. Van egy régi szerszámod? Hozd be az üzletbe is, a Brico roncsprogram keretében egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csak nem 21 millió lej jut, míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölt meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
5: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Eraán bevásárlóközpontok között épült és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Era között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorului útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezertek a Stefáncsiamáre sugárút, Berzén és Szöntő Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsiamáre sugárút és a Szöntő Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsiamáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. augusztus 26-án szerdán a hét közepén a Sláger Plusz második órája veszi kezdetét ebben a pillanatban. Továbbra is köszöntelek benneteket és várok mindenkit nagyon sok szeretettel, a mikrofonnál késsérű Tomi, a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Illetve egy érdekességgel majd az óra második felében, képzeljétek el, a Netflix úgy tűnik, hogy megfilmesíti Ambrus Attila a viszkis életét, ráadásul úgy tűnik, hogy egy hollywoodi világsztár játszhatja majd. Hogy kire eshet a választás, hát azt is megpróbáljuk majd kideríteni, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen, most pedig pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Most Leger Plusz második órájában is helyi hírek, aktualitások minden mennyiségben itt a Pluszon. Új sétányok, játszótér és futópálya. Évvégére megújulhat a Vársánc parkja, tekintve, hogy a korszerűsítési munkálatok mintegy 45%-ban elkészültek. Jelenleg többek között a sétányok kialakításán és a parkban található egyes közműhálózatok áthelyezésén dolgoznak. Az elmúlt időszakban a várárok tavánál is beavatkozásra volt szükség. Az ott élő halakat átköltöztették a Bunyitai ligetben kialakított új tóba, amely szintén nemrég esett át teljes körű korszerűsítésen. A várárokban zajló munkálatok 2026 márciusában kezdődtek. Jól lehet, a kivitelezési szerződést már 2025 júniusában odaítélték a munkálatokat végző cégnek. A szerződés tavaly nyári odaítélését követően a munkaterület átadását először egy óvás miatt halasztották el, később pedig azért, hogy a várárokban megtarthassák a Visitorádia által korábban bejelentett rendezvényeket, köztük a középkori fesztivált. A beruházás értéke áfa nélkül 17,7 millió lej, és több mint 65 ezer négyzetméternyi zöld terület korszerűsítését célozza. A projekt részeként többek között food truckok számára alakítanak ki területet, valamint egy színpadot is építenek, futópályát létesítenek, és bővítik a gyermekeknek szánt játszóteret. Utóbbit hintákkal, forgójátékokkal, rugós figurákkal és homokozóval szerelik fel, de egy a fogyatékkal élő gyermekek számára is használható körhinta is helyet kap itt. A parkba betonból és téglából készült padokat, ivókutakat, önmosó ökológiai illemhelyeket is telepítenek, a projekt pedig díszkutak kialakítását is magában foglalja. Ez mindenképpen jó hír, és ha már helyben járunk, akkor természetesen helyből szólnak a slágerek és a magyar kedvencek is, itt a Plusz FM-en a Sláger Pluszban. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: zenék mellett továbbra is maradunk helyben itt a Plusz FM-en. Hát Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storyán adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek el júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja 460 euróra csökkent, 8%-kal az egy évvel korábbi és 6%-kal a júniusi szint alá, írja a Bihon. Nagyvárad ezzel a középmezőnyben mozog. A Storia által vizsgált 10 városban az egy, két vagy háromszobás lakások átlagos bérleti díja 536 euró volt. Kolozsváron 599, Bukarestben 593 euró körül alakult az átlag, míg Temesváron és Jászvásáron egy kétszobás lakásért mintegy 450 eurót kértek. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összesítésben pedig 10%-os volt a növekedés. A hirdetések megtekintéseinek száma egy hónap alatt 32%-kal emelkedett. A kereslet várhatóan tovább nő az egyetemi tanév kezdete előtt, amikor a diákok mellett az új munkahely miatt költözők is hát aktívabbá válnak a piacon. Az árak tekintetében Arad maradt a legolcsóbb a városok között. Egy garzon átlagosan 230, egy kétszobás lakás pedig 350 euróba került. Kolozsváron ezzel szemben egy háromszobás lakásért már átlagosan 749 eurót kértek.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
7: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
6: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk.

0: Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: És most vissza a zenéhez.
6: Ez a Plusz FM Nagydárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz második órája. Hamarosan téma, készüljetek mindenképpen, ugyanis arról lesz majd szó, hogy a Netflix filmes hitheti meg Ambrus Attila életét, és ahogyan mondtam, egy hollywoodi világsztár játszhatja majd a Viszkist. Hogy ki? Az kiderül nem sokára, most pedig jönnek a legnagyobb kedvencek.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, itt a Sláger Plusz második órájában egyenesen a mozis világból szállítom nektek a következő hírt. Képzeljétek el, újra reflektorfénybe került Ambrus Attila, a Viszkis története. A Netflix ugyanis nagy játékfilmet, vagy akár sorozatot készíthet az életéről. A projekt mögött egyébként Antal Nimród és egy amerikai producer áll, aki már megvásárolta Ambrus élettörténetének jogait, és hónapok óta a forgatókönyvön dolgoznak. A cél pedig egy nemzetközi, nagy költségvetésű feldolgozás, amely jóval túlmutat a 2017-es magyar filmen. A producer és Ambrus között különleges kapocs is van, mindketten jégkorongoztak, és ez inspirálta az amerikai oldalt abban, hogy a történetet sportfilmes megközelítéssel vigyék vászonra. A szereplőválogatásnál pedig már egy hollywoodi nagyágyú neve is felmerült, most tessék megkapaszkodni, Keanu Reeves akár eljátszhatja a Viszkist, bár ez még a jövő zenéje természetesen. A projekt több 10 millió dolláros költségvetéssel készülhet, és csak akkor indulhat el, ha minden finanszírozási elem összeáll. Ambrus szerint hosszú folyamat lesz, de ha sikerül, akkor akár újra komoly pénzeket hozhat számára is. Nyilvánvalóan egy ilyen produkció, hogyha kikerül és mondjuk világszerte látható lesz a Netflixen, vagy akár mozikban, az már azért anyagilag teljesen mást jelent, mint a 2017-es magyar mozi. Kíváncsian várjuk, főleg akkor, hogyha a Matrix főszereplője Keanu Reeves alakítja majd Ambrus Attilát, a Viszkist. No, meglátjuk, hogy mikor jöhet ez a film, azt egyelőre nem lehet tudni. Viszont, hogy mikor jönnek a jó zenék, azt nagyon is tudom itt a Plusz FM-en, most rögtön.

0: fiúk, lányok, ez volt a Sláger Plusz második órája itt a kedvenc adónkon, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szerdán, augusztus 26-án. Hát az óra vége ugye egyet jelent azzal, hogy jönnek a hírek, illetve a legfrissebb infók méghozzá Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után viszont visszatérek, és indul a harmadik felvonás méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, hogy mi lesz ez, már is mutatom.
1: Fehér holló, repül a tó veled, tárd ki a szárnyal, itt leszek veled.
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
8: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Emberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézésre és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
0: A Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncselmáres sugárúton, a Milkovoló utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Illetve augusztus 31-ig forgalomkorlátozás van érvényben a Nagyváradon Röngölő utcán, az ott található vasúti felüljárón végzett munkálatok miatt. Konkrétan lezárták a közúti forgalmat az Uzinellőr utcai körforgalom felől, így onnan a Röngölő utcába nem tudtok most behajtani. A korlátozások idején a Nagyváradi körgyűrű vagy a Borsi út felé kerülve tudtok az Uzinellőrről Bihar püspökibe eljutni. Mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hogy telik a szerdai napotok a hét közepe augusztus 26-án? Bízom benne, hogy kellemesen. Egy biztos, hogy a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Köszönöm szépen, hogy együtt vagyunk, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Éppen fél időnél járunk, hiszen most indul a Sláger Plusz harmadik órája, amiben ellátogatunk majd Kínában, ahol példátlan tempóban áll át a mesterséges intelligenciára az ország, már a munkahelyek is veszélybe kerülhetnek. Ti viszont nem vagytok veszélyben, hál' Istennek, én is hozom nektek a fontos helyi aktualitásokat, illetve a legnagyobb kedvenceket. Jönnek a húsvér előadók itt nálunk a Pluszon.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Bizony, bizony, ez már a Sláger Plusz harmadik órája szerdán, augusztus 26-án. No, mozogjunk egy kicsit. Különleges terepfutó versenynek ad otthont szeptember 5-én Puszta Hollód. Nem csupán a megtett kilométerekről és a célba érkezésről szól majd a bocskoros terepfutás, eredeti nevén az Opinka Trail. A verseny résztvevőire falusi utcák, erdei utak, hagyományosző programok várnak, az útvonalon pedig egy sekély patakon is át kell kelniük. A nagyváradi Running Culture futók közösség olyan eseményt álmodott meg, amelyen a sport, a természet és a falusi hagyományok egymást erősítve kínálnak különleges élményt. A versenyt tehát szeptember 5-én rendezik meg Puszta Hollódon, ahol a résztvevők három különböző hosszúságú útvonal közül választhatnak. A pályák falusi utcákon, földutakon, erdei ösvényeken és rövidebb aszfaltos szakaszokon vezetnek keresztül. A futók tematikus kulturális állomásokkal, zenével, népviseletbe öltözött helyiekkel és olyan váratlan pillanatokkal is találkozhatnak, amelyek a szervezők reményei szerint jóval a célba érkezés után is hát emlékezetesek maradnak. Az útvonal egyik legkülönlegesebb pontján a Hollód patakon is át kell kelniük a résztvevőknek. A víz ugyan csupán bokáig ér, ám alig hanem így is kellemes felfrissülést jelent majd a kilométerek során. A rendezvény alapgondolata szerint ezen a napon két világ találkozik egymással Puszta Hollódon, a futócipőben érkező jelen és a vidéki élet hagyományaiban tovább élő múlt. A leghosszabb Nagy utca nevet viselő táv 22 kilométeres, mintegy 300 méteres szintemelkedéssel. A középső utca 16,5 kilométeren és 200 méternyi emelkedőn vezeti végig a résztvevőket, míg a kis utca 10,5 kilométeres pályáján hozzávetőleg 70 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. A két rövidebb útvonalat egyébként nem csak futva, hanem gyalogosan is lehet teljesíteni, így azok is bekapcsolódhatnak, akik elsősorban a tájat és az esemény különleges hangulatát szeretnék élvezni. Mindhárom táv mezőnye délelőtt 10 órakor rajtol a helyi Lucien Solomier sportcsarnok mellől, és a cél is ugyanott lesz. A férfiak és a nők versenyében pedig az első három helyezettet díjazzák majd. A szintidőn belül célba érők egy nyereménysorsoláson is részt vehetnek. A távok és a pályák részletes adatai a RunMap esemény oldalán is megtalálhatók. Mindez pedig szeptember 5-én Puszta Hollódon. Érdemes készülni.

0: Autósok, figyelem itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Ha lejár az időszakos műszaki vizsga, az autó forgalmi bejegyzését automatikusan felfüggesztik, így a járművel már az újabb műszaki vizsgára sem lehet saját kerekein elindulni. Aki nem tartja számon, mikor jár le az ITP-je, néhány adat megadásával online is könnyen ellenőrizheti annak érvényességét a román gépjármű nyilvántartó rendszerben. Ehhez a Reare Verificare ITP oldalán az ellenőrzéshez a jármű azonosító okmány, azaz a törzskönyv sorozatszámát, vagy a 17 karakteres alvásszámot kell megadni. A 17 karakternél rövidebb alvásszámmal rendelkező járműveknél pedig kizárólag a törzskönyv sorozatszámával lehet keresni. A Reare adatbázisát időszakosan frissítik, ezért az újonnan elvégzett műszaki vizsga adatai nem feltétlenül jelennek meg azonnal. Ha az ITP elvégzése után 24 órával az online rendszerben szereplő információk továbbra sem egyeznek a forgalmi engedély mellékletében feltüntetett adatokkal, az eltérést jelezni lehet a hatóságnak. Azzal is érdemes számolni, hogy az első alkalommal Romániában forgalomba helyezett új járművek még nem találhatóak meg az ITP ellenőrző adatbázisában, mivel ezeknél az első időszakos műszaki vizsgára csak a forgalomba helyezést követően az adott jármű kategóriára meghatározott határidő elteltével kerül sor. A lényeg egyébként, hogy oda kell figyelni a műszaki lejáratára, mert ha nem, akkor kellemetlen meglepetésben lehet része az embernek. Nektek szerencsére nem itt a Pluszon, slágerek és magyar kedvencek a folytatásban is.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
3: A Brikonál a kedvezmények halmozódnak. Szeptember 2-ig extra 15%-os kedvezményt kapsz az alkalmazással minden bejárati fémajtóra, valamint 10% kedvezményt az 5 kamerás 100x100 cm-es PVC ablakra, amely ára mindössze 458 lej. Töltsd le az alkalmazást és használd ki az extra kedvezményeket a Brikóban.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában is van miről beszélnünk, kérem szépen. Kína példátlan tempóban áll át a mesterséges intelligenciára, és már a munkahelyek is veszélybe kerültek ezáltal. Hogy milyen irányban halad az ország, no hát ezügyben vizsgálódunk hamarosan. Várlak benneteket, abban viszont biztos vagyok, hogy mi a lehető legjobb irányban megyünk itt a Pluszon, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz. Ez a

Nagyon szép napot és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is. Ez már ugye a Sláger Plusz harmadik órája, hát akkor irány a távol-kelet a folytatásban. Kínában olyan ütemben terjed a mesterséges intelligencia, amire eddig nem volt példa. Egyetlen év alatt ötszörösére nőtt az ipari vállalatok AI használata. Ez azt jelenti, hogy a gyárakban, logisztikában, tartalomgyártásban és szoftverfejlesztésben már mindennaposak a mesterséges intelligencia modellek és az úgynevezett AI ügynökök. A technológia nem csak a szellemi munkát váltja ki, hanem a fizikai feladatokat is. Humanoid robotok válogatnak csomagokat, irányítják a forgalmat, sőt még kávét is készítenek. A gyors átállás azonban komoly társadalmi feszültséget okoz. A fiatalok körében háromszor akkora a munkanélküliség, mint az országos átlag, és az automatizáció miatt egyre több munkakör szűnik meg. A kínai kormány közben teljes gőzzel ösztönzi az AI fejlesztéseket. A Mesterséges Intelligencia Plus program és a 2030-ig tartó 5 éves terv célja, hogy az ország technológiai versenyképessége tovább erősödjön. A szakértők szerint hosszabb távon az automatizáció enyhítheti az öregedő társadalom munkaerőhiányát, de rövid távon komoly kihívásokat okoz a foglalkoztatásban és a gazdaságban. Kína tehát egyszerre nyer és veszít az AI forradalommal, és a világ többi része pedig hát feszült figyelemmel

követi, hogy hová vezet ez a példátlan tempójú átalakulás. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ennek jó vége lesz, és elképzelhető, hogy éppen Kína fogja ezt első körben megtapasztalni, amikor majd esetleg probléma lesz a mesterséges intelligenciával, vagy ezekkel a gépekkel, hát akkor fognak majd rájönni, hogy mekkora értéke van az emberi munkaerőnek. No, hát mi maradunk itthon természetesen Nagyváradon, mi hanyagoljuk a mesterséges intelligenciát, inkább hallgassunk jó zenéket a Sláger Pluszban, oké?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyon kellemes szerdát és jó rádiózást kívánunk nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Hát kérem szépen, Ábrahám Miklós már megérkezett és itt várakozik a stúdió előtt, úgyhogy pillanatok kérdése és beengedem és átadom neki a szót. Jönnek ugyanis a legfrissebb hírek, aztán ha ezeket meghallgattuk, akkor természetesen visszatérek és jön a Sláger Plusz negyedik órája, és hogy mivel fogunk indítani? Hát természetesen a legjobb zenékkel. Választottam nektek egyet, ami hát tökéletes lesz a startra. Már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
4: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
3: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák!

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Uniós szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Uniós szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 28, éjjel pedig 18 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék továbbra sem várható, ha napsütésé lesz a főszerep, csak maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Megnyitották a forgalom előtt Nagyvárad egyik legforgalmasabb bevezető útját. Az Aradi út térségében épült új közúti és gyalogos aluljárókat, illetve a felüljárót. Az aluljáró a nagyváradi körgyűrű alatt vezeti át a forgalmat, a felüljáró pedig az Oradea Shopping City és az Erán bevásárlóközpontok között épült, és az ottani körforgalom fölött ível át. Emellett a Jumbo és az Erá között egy föld alatti gyalogos átjáró is létesült. Megjegyzendő, hogy azok az autósok, akik Arad felől érkezve ráhajtanak a felüljáróra, miután onnan lejönnek, tovább haladhatnak az aluljáróba, illetve le is térhetnek jobbra az Ogorulú útra. Azok azonban, akik a városból érkeznek és behajtanak az aluljáróba, onnan már csak a felüljárón haladhatnak tovább, nem térhetnek le az aluljáró és a felüljáró közötti rövid útszakaszon jobbra az Era irányába. Lezerték a Stefán Csilmáre sugárút, Berzén és Szöntúl Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csilmáre sugárút és a Szöntúl Ladislá utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csilmáre sugárútra. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: No hát a Sláger Plusz utolsó órájába kezdünk bele augusztus 26-án szerdán a hét közepén. Kitartást mindenkinek, ha a mai napon már túl leszünk, akkor ugye egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, úgyhogy ez az egyik jó hír. A másik jó hír pedig, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, nagyon szépen köszönöm. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Ti szoktatok esetleg sétálni? Hát képzeljétek el, azt mondják a szakemberek, illetve a legújabb kutatások, hogy megdöbbentő pozitív hatása van a reggeli sétának. Jönnek a részletek ezzel kapcsolatban nem sokára, aztán közben én is futok, szaladok hozzátok a fontos helyi aktualitásokkal és hírekkel. Kérem szépen a figyelmeteket, illetve annál is inkább, hiszen folyamatosan pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek, azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. Erre itt a bizonyíték.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is szerdán itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát kérem szépen, augusztus folyamán több nagyváradi városrészben is lakossági parkolóhelyekre hirdet árverést a nagyváradi polgármesteri hivatal ingatlan kezelési igazgatóságának parkolókezelési szolgálata. Az önkormányzat közleményében felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az árveréseken kizárólag a portal.parkard.oradia.ro online felületen keresztül lehet részt venni. Ezért a jelentkezőknek előbb felhasználói fiókot kell létrehozniuk, majd lakóhelyi parkolóhelyi renti kérelmet kell benyújtaniuk. Egyébként a következő vezetekben kerül sor parkolóhelyek árverésére. Rözsbojény utca környéke, Rulikovszki út környéke, Lákó Rosu, Robert Oben, Publius Obidius Nászó és Juan Cantacuzino utcák övezete, Spájú Krisané, Galileo Galilei utca, Kantemir út környéke, Északősi városrész, Aluminé utca környéke, George Kölinescu utca környéke, a Fő utca környéke, Henri Coandő, Szenopol, Dimitrié Pompei utcák és az Aradi út térsége. Az árveréseket minden munkanapon megtartják, ugyanakkor az egyes övezetekben rendelkezésre álló parkolóhelyek száma korlátozott. A polgármesteri hivatal ezért azt javasolja az érintetteknek, hogy ne halasszátok a regisztrációt és a kérelem benyújtását, mert csak így tudjátok teljesíteni a 48 órás várakozási idő feltételét és részt venni az augusztusra meghirdetett árveréseken. Azoknak pedig, akik már rendelkeznek jóváhagyott regisztrációval, érdemes rendszeresen figyelniük a saját fiókjukat, hogy ne maradjanak le az általuk kiválasztott árverésekről. Köszönöm a figyelmet!

0: No, még egy info nektek itt a Sláger Pluszban szerdán. Első alkalommal indul ugyanis külön támogatási program Romániában a virág, gyógy és aroma növénytermesztők számára. A pályázat keretében projektenként legfeljebb 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kisebb gazdaságoknál az elszámolható beruházás legfeljebb 85%-át fedezheti a támogatás, míg a nagyobbaknál 65% lehet a támogatási arány. A program gazdasági formában működő termelők, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek előtt áll nyitva. Magánszemélyek nem pályázhatnak. A támogatásból szabadföldi, üvegházi és fóliasátras virág, dísznövény, gyógy és aromanövény termesztés fejleszthető. Egyebek mellett traktorok, mezőgazdasági gépek és berendezések vásárolhatóak, öntözőrendszerek, víztárolók, raktárak és gazdaságon belüli feldolgozó egységek létesíthetők. A projektek saját termékeket értékesítő boltok, illetve mozgóárusító helyek kialakítását is tartalmazhatják. A részletes pályázati útmutató és mellékletei a vidékfejlesztési beruházásokat finanszírozó ügynökség honlapján érhetőek el.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is lesz miről beszélnünk, ugyanis hozom majd a témát egy kutatással kapcsolatban, ami arról számol be, hogy megdöbbentően pozitív hatása van a reggeli sétának, úgyhogy érdemes ezt beiktatni a napi rutinba. Csak úgy, mint a Plusz FM hallgatását, jönnek ismét a slágerek és a magyar kedvencek, aztán nem sokára téma.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Plusz. Plusz FM. Get real with the fever on the dance floor.

0: flow.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Szerdán, itt a Sláger Plusz negyedik órájában, akkor gyalogoljunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Nekem ez egyik kedvenc tevékenységemről van szó, és hát nem hiába mondom mindig, hogy nagyon hasznos ez. A szakemberek szerint a reggeli séta az egyik legegyszerűbb, de ugyanakkor mégis az egyik legjobb dolog, ami a testünkért és a lelkünkért szólhat. A friss kutatások ugyanis azt mutatják, hogy már 10-15 perc könnyű gyaloglás is beindítja a szervezet természetes ébredési folyamatait. Javul a vérkeringés, csökken a stressz hormonok szintje, és gyorsabban áll át az agy a fókuszált éberüzemmódra. A reggeli fény különösen fontos. A természetes napfény hatására stabilabb lesz a napi bioritmus, könnyebben alszunk el este, és csökken a szorongás. A pszichológusok szerint a séta egyfajta mentális reset is, segít letenni az előző nap feszültségeit, és sokkal tisztább fejjel tudunk nekiindulni a feladatoknak és a napnak. A mozgás ráadásul nem igényel ugye edzőtermet vagy felszerelést, elég egy kényelmes cipő és 10 perc nyugalom. A szakértők azt mondják, hogy aki rendszeresen sétál reggelente, annak javul a hangulata, a koncentrációja és az energia szintje is. A reggeli séta tehát nem sport, hanem egy egyszerű mindennapi szokás és rutin, ami állítólag látványosan jobbá teheti a napunkat. No hát én nem reggel, én általában inkább az esti órákban szoktam sétálni, de egyszer ki fogom próbálni, aztán majd beszámolok róla nektek, hogy mik a tapasztalatok, de úgy gondolom egyébként, hogy akár reggel, akár napközben, akár este sétál az ember, mindenképpen jót tesz a szervezetével. Hát még ha mellé a Plusz FM-en hallgatja a slágereket és a magyar kedvenceket, akkor tökéletes minden, úgyhogy már is gyalogolunk tovább itt a Sláger Pluszban. Jó egészséget mindenkinek!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebbe fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel

Eddig tartott a mai műszak. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmeteket a hét közepén, szerdán, augusztus 26-án. Itt zárom a Sláger Pluszt a mai napra. Kesserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont találkozunk kispénteken, azaz csütörtökön a szokott időben és helyen. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul egy újabb zenei óra. Már is mutatom, hogy melyik dallal. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csak nem 21 millió lej jut. Míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölt meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézésre és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rózsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Uniós szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Uniós szinten Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut. Míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölt meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. Szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott, továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézése és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A kormány úgy döntött, hogy 2027 helyett 2028-tól finanszírozza az Országos Beruházási Vállalat által vállalt stadionok megépítését. Viszont az önkormányzatok az önrészből fedezhetik a kivitelezéssel járó kezdeti kiadásokat. Nagyváradon egy rendkívüli tanácsülésen egyhangúan szavazták meg, hogy a régóta tervezett stadion kivitelezését jövőre kizárólag a helyi költségvetésből finanszírozzák. Florin Birta polgármester szerint, ha a héten aláírják a szerződést, akkor a közbeszerzési eljáráson győztes cég elkezdheti a tervezést. Nagyváradon egy nagyjából 16 ezer férőhelyes stadiont szeretnének, de sportszálló, konferenciatermek is részei a projektnek, amely apropóján az állatkertet elköltöztetik. Ugyanakkor közel 900 ezer eurót költöttek kisajátításokra. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Júliusban átlagosan 24%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az uniós drágulás ugyanebben az időszakban átlagosan 16,9%-os volt. A Románia után Németország és Litvánia következett. Magyarország volt az egyetlen uniós tagállam, ahol az árak valamivel alacsonyabbak voltak, mint 2025 júliusában. Ott 0,1%-os csökkenést mértek. Ha viszont csak az előző hónaphoz hasonlítjuk az árakat, Romániában eltérően alakult a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj júliusban 4,6%-kal drágult júniushoz képest, miközben a benzin 0,8%-kal olcsóbb lett.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Egy nemrég megjelent elemzés szerint a mesterséges intelligencia korában is akad azért néhány olyan munkakör, amelyben az ember nélkülözhetetlen marad. Derül ki egy nemrég megjelent elemzésből. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hogy elindult a roncsautóprogram második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt. Ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral felszerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljesen elektromos és a plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut. Még a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak. A folyamat lezárása után a pályázók először egy regisztrációs számot kapnak, amely lefoglalja az általuk igényelt ökoutalványok értékét. Ezt követően legfeljebb 10 napon belül a jelentkezőknek kötelezően fel kell tölteniük az alkalmazásba a használt gépjármű alvásszámát. Be kell nyújtaniuk a finanszírozási útmutatóban megjelölt dokumentumokat, valamint ki kell választaniuk egy hivatalosan jóváhagyott gyártót vagy márkakereskedőt. A magyar diákoknak kevesebb, mint a fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek között ez derült ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett országos állapotfelmérésből, aminek neve Jól vagy? Tényleg? Arra a kérdésre, hogy mennyire érzik magukat kimerültnek a diákok, az elégedettségi mutatók rendkívül aggasztó képet festenek. A kitöltők több mint egyharmada a legmagasabb elégedetlenségi szinten jelezte a kimerültséget. Amikor a stressz közvetlen kiváltó okait keresték, a válaszadók 35%-a a tanárok túl magas vagy elavult elvárásait jelölt meg első helyen. Ugyanakkor pozitív jel, hogy a diákok több mint 60%-a meg tud nevezni legalább egy-két olyan tanárt, akiről elmondható, hogy valóban odafigyel a diákok lelkiállapotára is. Egy nemrég megjelent elemzés azt vizsgálja, mely hivatások maradnak nélkülözhetetlenek az automatizáció korában, és melyek állnak a legnagyobb átalakulás előtt a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A szakértők egybehangzó véleménye szerint azok a szakmák a legkevésbé veszélyeztetettek, amelyek összetett döntéshozatalt, közvetlen emberi felelősségvállalást és bizalmi kapcsolatot igényelnek. Ide tartozik mindenek előtt a pedagógus pálya, de hasonló a helyzet az egészségügyben is. A jogi szakmában a legnagyobb változásokra a pályakezdő ügyvédek és a jogi asszisztensek számíthatnak, mivel a jogi elemzés egy része mesterséges intelligenciával is elvégezhető. Ugyanakkor az emberi szakértelemre továbbra is szükség lesz a bonyolultabb ügyekben. A hagyományos kétkezi szakmák szintén jól ellenállnak az automatizációnak, hiszen a legtöbb ilyen munkaterület más és más kihívásokat jelent, és gyors helyszíni döntéseket igényel.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Nagyvára továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. De az új egyetemi tanév közelettével egyre nagyobb a kereslet. Laptop vagy tablet? Napjainkban ez lett a digitális tanévkezdés legnagyobb dilemmája. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában. Írja az Járul Financiár. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 26.461 betöltetlen munkahely volt Romániában. 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesés miatt jelentősen csökkent az üres állások száma. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben következett be. A szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható.

0: A csökkenés azt mutatja, hogy a munkaerőpiac egy elővigyázatos időszakba lépett. A gazdasági bizonytalanság, a növekvő költségek, a kiszámíthatatlan adókörnyezet, a gyengébb fogyasztás és a költségvetésekre nehezedő nyomás miatt sok cég elhalasztotta a terjeszkedést. Nagyvárad továbbra is a megfizethetőbb romániai nagyvárosok közé tartozik a lakásbérlés szempontjából. Az új egyetemi tanév közelettével azonban egyre nagyobb a kereslet. Júliusban a kétszobás lakások átlagos bérleti díja 400 euró körül alakult, miközben a garzonok drágultak, a háromszobás lakások pedig olcsóbbak lettek. A Storia adatai szerint egy nagyváradi garzonért átlagosan havi 300 eurót kértek júliusban, ami 7%-os éves és 2%-os havi drágulást jelent. A kétszobás lakások átlagára nem változott. Továbbra is 400 euró volt. A háromszobás lakások bérleti díja viszont 460 euróra csökkent. A piac legfontosabb változása ugyanakkor a kereslet növekedése. Júliusban országosan 45%-kal több érdeklődő vette fel a kapcsolatot a kiadó lakások hirdetőivel, mint júniusban. Éves összevetésben pedig 10%-os volt a növekedés. Augusztus második felében menetrendszerűen eléri a középiskolásokat, egyetemistákat és a szülőket az év egyik legnehezebb technológiai dilemmája. Milyen digitális eszközzel érdemes nekivágni a következő tanévnek vagy szemeszternek? Még egy évtizeddel ezelőtt a klasszikus notebook egyeduralmát semmi sem veszélyeztette, már az érintőkijelzős táblagépek olyan ugrásszerű fejlődése mentek keresztül, hogy a diákok jelentős részének valós, sőt, csábító alternatívája lett. A hagyományos notebookok legfontosabb fegyvere a mai napig az érett, minden részletében kiforrott asztali operációs rendszerben rejlik. A táblagépek kategóriája viszont az elmúlt években teljesen levetkőzte azt a sztereotípiát, amely szerint ezek az eszközök csupán tartalomfogyasztásra, videónézése és közösségi média pörgetésére alkalmasak. Ma már egy aktív, nyomásérzékeny digitális tollal és egy intelligens billentyűzettel felszerelt korszerű tablet az egyetemi előadótermek leggyorsabb és legkényelmesebb munkaállomásává tud alakulni.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz. Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy megáll az

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Az állam elhalasztja a stadion finanszírozást, de az önkormányzatok nem várnak. Unió szinte Romániában nőtt a legnagyobb mértékben az autózáshoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derült ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással